fekete hajlott sűrű bánat. Ébredésmentes reggel, felejts el engem csendben. Bam, bam, bam, oh yeah, oh yeah.

Arcokra lökött egy titkos pofonok. Tapogató nedves ajka. Torokban megfagyott kuma a dallal.

sűrű bának. Ébredésmentes reggel. Felejts el engem csendben. Oh yeah, oh yeah.

a lökö, a titkos, a kokonok. A tapogató nedves ajka. A torokban megfagyott kuma, a dallam.